ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedvű, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Rédáltont kövessük be. És ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnénk hallgatni, akkor Rédáltont kövessük be. Mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Rédálton és a

0: hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám.

Csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten járnak le a játékokkal, sőt egy vadi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elviszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hype Patton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap után kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadi játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményekkel. A rádió1.hu-n ott van minden info, én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chiren, Justin Bieber, I don't care, ez jön a

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Cookie, aztán Lotfübegi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swish Disco, Regáli és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most. Sam Felt jön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Ray vagy éppen Bibi Rex a újdonsága, de hozom majd Tiestót is, Éva Max-el a kezdésben pedig Ed Sheeran és az

0: Nagy kedvencek megállás nélkül a következő órában is. Mindjárt indítom. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Miatt?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pünkösdi istentiszteletek és misék. Plusz kocsikkal indítja a MÁVA vonatokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma pünkösd vasárnapban, ami a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Korábban a Sínai Szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Több néphagyomány is kapcsolódik az ünnephez. Ilyenkor szokás ügyességi versenyen pünkösdi királyt választani. A pünkösdöléskor a pünkösdi király és a királyné körbejárja a falut és adományokat gyűjt. Ilyenkor rendezik meg a csíksomjói búcsút is, aminek hagyományáról a 15. századból való az első írásos emlék. A búcsút 2018-ban nyilvánították Hungarikummá. Debrecenben a pünkösdi ünnepkörhöz igazodva a történelmi egyházak ünnepi istentiszteleteket és szentmiséket tartanak a város templomaiban. A református nagy templomban ma 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz, holnap ugyancsak 10-től jubileumi konfirmációt tartanak. A nagyertei református egyházközségben ma az istentiszteletek hagyományosan 8:30 és 10:30 kezdődnek, hétfőn pedig délután 3 órától pünkösdi családi napot tartanak. A Józsai Szent Család plébánián az ünnepi szentmise ma délelőtt 9 órakor kezdődik. A Hajdúság és a Bihar területéről is ismerünk pünkösdi szokásokat, de ezek a 19. század végére és a 20. század elejére erősen átalakultak, racionalizálódtak. Ilyen volt a pünkösdölés, ami egy látványos, dramatikus, táncos, tavaszi köszöntő felvonulás, de egyben szórakoztató és táncos adománygyűjtő házaló népszokás. A szereplők gyakran a lakodalmas menet paródiáját valósították meg, mert volt a menetben vőfély, menyasszony és vőlegény, akit sokszor férfi ruhába öltözött lány alakított. Térségünk pünkösdi szokásairól részletesen a De Híren olvashatnak. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport plusz kocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt, északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiöllésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Most meg Alex Warren jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor már közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagy színpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30-tól lesz a váltás, akkor Locsi megjön, de az este során Sam Feld, a Swedish Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a Rádió 1 születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként jár teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém. És jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger, a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecen nem csak gazdasági és turisztikai, de gasztronómiai központ is lehet. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja ma a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A debreceni bevásárlóközpontok, üzletek és piacok ma és holnap is zárva vannak. Ilyenkor általában csak a magántulajdonban lévő éjjel-nappali boltok és a benzinkutakon lévő üzletek üzemelnek. Debrecenben az ügyeletes patika, a Csapó utca egy szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Ezen kívül a fogászati ügyelet ünnepnapokon ingyenesen biztosított a Pósa utca egy szám alatti központban. A vendéglátás jövőjéről tanácskoztak Debrecenben a Vármegyei Iparkamara és a Hajdúsági Gasztronómiai Klub szervezésében. A szakemberek szerint Debrecen adottságai lehetővé tehetik, hogy a város a jövőben gasztronómiai központként is egyre ismertebb legyen. Rédai Attilát, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnökét hallják.
2: Arra törekszünk, hogy minőségében jobbak legyenek az éttermek, olyan tanítványok vagy olyan dolgozók vegyenek részt a munkában, akik képben lesznek a világ gasztronómiájával, minőségével természetesen, azokkal a konyha technológiákkal, amiket meg kell tanulni, ahhoz, hogy mindig előrébb tudjanak lépni.
1: A szakmai napon arról is szó volt, hogy Debrecen gasztronómiai szerepe a turizmus erősödésével tovább növekedhet. A cél, hogy a város hosszú távon ne csak gazdasági és kulturális, hanem gasztronómiai központként is egyre meghatározóbb legyen. A tervek között szerepel egy gasztronómiai társaság létrehozása is, ahol a szakma képviselői rendszeresen megoszthatják egymással tapasztalataikat. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audietót fogadják. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.
3: Tényleg egy nagyon jó játékot szeretnék elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy sikerülne még így is. Aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel. Tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban.
1: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió 1 nagy színpadán, és ő az, aki egy Sheeran kamerájával ezt a hivatalos remixet készített.

0: Csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont azt, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten ünnepeltük a Múzeumok Világnapját. Pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Május 18-a 1977 óta a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az intézmények társadalomban betöltött értékmegőrző és közvetítő szerepére. A Déri Múzeum hatalmas néprajzi, természetrajzi, régészeti, ipar- és képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik. A kincsek kutatási célokat is szolgálnak, így a látogatók csak az anyag egy részét ismerhetik meg, az állandó vagy az időszakos kiállításokon. A Déri Múzeumban évente 70 ezeren fordulnak meg, és a klasszikus kiállítások mellett egyre több helyen alkalmaznak interaktív vagy digitális megoldásokat. A múzeum küldetése az elmúlt 96 évben sem változott, közelvinni a látogatókhoz a letűnt korokat és távoli tájakat. Lakner Lajost, a Déri Múzeum igazgató helyettesét hallják.
2: Egy olyan ablakot nyisson a világra, ami nem feltétlenül érhető el mindenki számára, de itt mégiscsak elhozhatjuk azt a világot, ami tőle távol van, és ezzel tulajdonképpen Déri Frigyesnek egy hagyományát folytatjuk, hogy mégiscsak megalapozta ezt a gyűjteményt, és aki úgy gondolta, hogy egyszerre kell helytörténetinek, és egyszerre kell világtörténetinek lenni a Déri Múzeumnak.
1: Ebben a munkában utolérhető a Múzeumok Nemzetközi Napjának idei mottója. A múzeumok összekötik a megosztott világot, vagyis képesek hidat képezni a kulturális és társadalmi törésvonalak között. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és bábelőadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a természettár játékai is várták a látogatókat. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a Testnevelési Egyetem vendége lesz. Krascsenis Csillát, a Deac játékosát hallják.
3: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TFS-en hazai pályán tud jól játszani.
1: A mérkőzés ma este 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő Sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deacjavára. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt, északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ meg top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalindnel

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy a következő órában is, olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexa és a Faithless-dal a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió egy születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pünkösdi Isten tiszteletek és misék. Plusz kocsikkal indítja a MÁVA vonatokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma pünkösd vasárnapban, ami a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Korábban a Sínai Szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Több néphagyomány is kapcsolódik az ünnephez. Ilyenkor szokás ügyességi versenyen pünkösdi királyt választani. A pünkösdöléskor a pünkösdi király és a királyné körbejárja a falut és adományokat gyűjt. Ilyenkor rendezik meg a csíksomjói búcsút is, aminek hagyományáról a 15. századból való az első írásos emlék. A búcsút 2018-ban nyilvánították Hungarikummá. Debrecenben a pünkösdi ünnepkörhöz igazodva a történelmi egyházak ünnepi istentiszteleteket és szentmiséket tartanak a város templomaiban. A református nagy templomban ma 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz, holnap ugyancsak 10-től jubileumi konfirmációt tartanak. A nagyertei református egyházközségben ma az istentiszteletek hagyományosan 8:30-kor és 10:30-kor kezdődnek, hétfőn pedig délután 3 órától pünkösdi családi napot tartanak. A Józsai Szent Család plébánián az ünnepi szentmise ma délelőtt 9 órakor kezdődik. A Hajdúság és a Bihar területéről is ismerünk pünkösdi szokásokat, de ezek a 19. század végére és a 20. század elejére erősen átalakultak, racionalizálódtak. Ilyen volt a pünkösdölés, ami egy látványos, dramatikus, táncos, tavaszi köszöntő felvonulás, de egyben szórakoztató és táncos adománygyűjtő házaló népszokás. A szereplők gyakran a lakodalmas menet paródiáját valósították meg, mert volt a menetben vőfély, menyasszony és vőlegény, akit sokszor férfi ruhába öltözött lány alakított. Térségünk pünkösdi szokásairól részletesen a De Híren olvashatnak. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt, északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

csak igazi mai sláger megy, és erős indítás volt ez Hypatonnal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős a folytatás is, Eva Max-el hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1, kellemes hétvégét mindenkinek!

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.
1: Miro, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu

csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc, az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Eszenyi Enikő egyelőre nem rendezhet Debrecenben. Ha ma győznek a Deac focistái, akár az MB2 bejutásért is játszhatnak majd. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A tiszaújvárosi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük 7-en még mindig kórházban vannak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatás szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert, Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene. Az első gyereknapi Zsuzsi vonat ma délelőtt 9:30 indul a Rújter utcai állomásról. A programok között lesz madárbemutató, amit a Hortobágyi Madárkórház tart, illetve pónilovaglás és arcfestés is. Ezen kívül ki lehet próbálni a lábbal hajtható gokártokat, meg lehet nézni a kézműves vásárt, illetve Varga Edit természetpedagógussal túrázni lehet az erdőben. A programsorozatot végül Aquamano Party és koncert zárja, majd a Hármas hegy aljáról 12:30 indul vissza a Zsuzsi vonat. Zárul a labdarúgó MB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
2: Úgy kell készülni, mint ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk, aztán majd amikor itt lesznek a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szembe.
1: Győzelem esetén a Deac akár az MB2 bejutásért is játszhat. A meccs ma délután 5-től lesz a Sportcampuson. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26

0: napokig melegszik fel a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak hát az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk, először a lemezjátszók mögött Cookie, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szemfeld, a Switch Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
9: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai terephelye 2012 óta erősíti Debrecen város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
10: Hirdessen nálunk!
11: reklamkukac.mcdb.hu
0: Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecen nem csak gazdasági és turisztikai, de gasztronómiai központ is lehet. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja ma a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A vendéglátás jövőjéről tanácskoztak Debrecenben a Vármegyei Iparkamara és a Hajdúsági Gasztronómiai Klub szervezésében. A szakemberek szerint Debrecen adottságai lehetővé tehetik, hogy a város a jövőben gasztronómiai központként is egyre ismertebb legyen. Rédai Attilát, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnökét hallják.
3: Arra törekszünk, hogy minőségében jobbak legyenek az éttermek, olyan tanítványok vagy olyan dolgozók vegyenek részt a munkában, akik képben lesznek a világ gasztronómiájával, minőségével természetesen, azokkal a konyha technológiákkal, amiket meg kell tanulni, ahhoz, hogy mindig előrébb tudjanak lépni.
2: A tervek között szerepel egy gasztronómiai társaság létrehozása is, ahol a szakma képviselői rendszeresen megoszthatják egymással tapasztalataikat.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking tájékoztatása szerint pünköst hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mély garázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zóna kódú Lomnitz utcai díjfizető zóna a kerekestelepi fürdőnél szeptember 30-áig ünnepnapokon is díjköteles. A DV Parking ügyfélszolgálata a pünkösdi ünnepek alatt zárva tart. Kedden 8 órától várja majd újra az ügyfeleket. Egyszerűbb kérdések megválaszolásában addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu holnap, mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audietót fogadják. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.

0: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt, északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
3: Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó. Hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát hogy ezeket
4: már szédülök.
3: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az megvan egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg ezer embert megvizsgálnak.
5: És jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
6: Keressünk és nyilván, egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
4: Nekem van benne 100 millió.
5: Ilyen egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéró, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
3: Hát igen,
5: nem
3: ez, ez egy jó kérdés, de
5: borzasztó.
3: Hogy, igen. Hová tűnt a víz?
5: Hol a víz?
3: Adják vissza a vízet.
4: Ott van az arcodba.
3: Igen, az én volt van.
5: De csak ez na egy jó, de, kis momentum.
3: Igen, de hogy ott van, ugye ez eritritról most, amiről fogadni akarjuk, igen, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
6: Mindent kivált.
3: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Te csak a cukor. Fehér cukor.
6: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
4: Nagyon rossz.
3: Hogy... nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél.
4: Majd egyszer szerinte... elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
3: Ezt elmondom neked, így indult.
4: És úgy mondtad, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
6: mesét. Tudj egy kicsit hosszabbat.
4: Aztán Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy halálos méreg, konkrétan.
5: És hasmenést okoz.
3: A nagyobb mennyiségben.
4: De miért árulnak például csokoládét táblás, amiben Maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt nem írják rá.
3: És te mit csináltál? Azt mondtad, hogy...
4: azt mondtad, hogy...
3: megint falási romai voltak?
4: Nem tudom, szerintem... van olyan ember?
3: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
4: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, ezt pedig leteszi, és soha többé nem jó hozzá.
3: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magával gyömöszölni, ha már kinyitott a nutellás üveget?
4: Azt mondjuk, hogy mi az irány.
6: De én most ráolvastam a Maltitolra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
4: Igen, de
6: megvagyunk.
4: A kárpitosok ezt nem támogatják.
3: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és
5: vissza
3: az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg akkora baj, milyen kutatás ez, meg egyáltalán most akkor mi a fene a jó. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggelt. Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre a másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés, ugyan fel kell mosni gyakorlatilag.
6: Jön bele mindent.
4: Cseppfolyós.
3: Cseppfolyós gátképződés.
7: Igen.
3: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
4: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
3: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten, na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
7: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot kontextusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvese károsodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat, tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója jutal ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az, hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
3: Hú, de jó hangzik ez.
7: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
4: Másfélőre balázsékadás?
7: Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stressz fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérrögöket, tehát ezeket a vérrög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérrög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez 4 mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a 4-et tudja egyszerre.
3: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi 2 kanállal.
7: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
3: abból
7: éves,
3: több kell. Aha.
7: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 gram cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 gram eritritol a mennyiség, amikor teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
3: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod?
7: Abszolút
3: rosszabb. Ne csináld, 10 évig az volt, hogy ezzel váltjuk ki a cukrot.
7: 30 gram cukorral a világon semmi gondolat, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
3: Na most csillag fel ezt a szemem.
7: A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 g cukor nem okoz problémát senkinél.
3: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
7: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem úgy nem okoz gondot az eritritoll, de még kimondott a jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázat.
3: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
7: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékok van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, hogy vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedély sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevén egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
3: Igen.
7: Remélem, hogy itt most
3: visszafogott voltam.
4: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
3: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
7: Szerintem maradhat. Nem, de a stíviáról egyébként jobban kevesebb negatív információ.
3: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
7: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, tejkrémekben, sajtóban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
4: de most ne csak róla beszéljünk.
3: Igen, hagyjuk ezt, tehát ezt
7: személyeskedjük. Tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy
4: azért idézzük ezen még egy kicsit.
7: Ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárkulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamálója bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagolt, aromásokat, ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
3: Igen, csak sok megbeszél az előadásokon mindenhol, igen.
6: Sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
3: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval
7: igen,
3: baromi nehéz.
7: Ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szép béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. Nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
3: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
4: Nem
6: de azért ő meg kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
7: Igen. Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor...
3: tőled így elhisszük.
7: Ez egy a titkos kombináció. Igen.
3: Tök fontos volt. Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük. Neked ugye rengeteg előadásod van. Meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
7: Sziasztok,
3: szépen! Köszönjük szépen!
7: Száz Máté!
3: Vidámok vagyunk!
6: Csak előre!
3: Szevasz Máté!
2: Nyugalom, emberek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul

Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World trofi belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports... Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World trofi belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten ünnepeltük a Múzeumok Világnapját. Ma folytatódik a bajnoki címért folyó harc a Deac futszálosainak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Május 18-a 1977 óta a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az intézmények társadalomban betöltött értékmegőrző és közvetítő szerepére. A Déri Múzeum hatalmas néprajzi, természetrajzi, régészeti, ipar- és képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik. A kincsek kutatási célokat is szolgálnak, így a látogatók csak az anyag egy részét ismerhetik meg, az állandó vagy az időszakos kiállításokon. A Déri Múzeumban évente 70 ezeren fordulnak meg, és a klasszikus kiállítások mellett egyre több helyen alkalmaznak interaktív vagy digitális megoldásokat. A múzeum küldetése az elmúlt 96 évben sem változott, közelvinni a látogatókhoz a letűnt korokat és távoli tájakat. Lakner Lajost, a Déri Múzeum igazgató helyettesét hallják.
2: Egy olyan ablakot nyisson a világra, ami nem feltétlenül érhető el mindenki számára, de itt mégiscsak elhozhatjuk azt a világot, ami tőle távol van, és ezzel tulajdonképpen Déri Frigyesnek egy hagyományát folytatjuk, aki mégiscsak megalapozta ezt a gyűjteményt, és aki úgy gondolta, hogy egyszerre kell helytörténetinek, és egyszerre kell világtörténetinek lenni a Déri Múzeumnak.
1: Ebben a munkában utolérhető a Múzeumok Nemzetközi Napjának idei mottója. A múzeumok összekötik a megosztott világot, vagyis képesek hidat képezni a kulturális és társadalmi törésvonalak között. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és bábelőadás van.

0: valamint a Mozdulj Debrecen és a Természettár játékai is várták a látogatókat. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a Testnevelési Egyetem vendége lesz. Krascsenis Csillát, a Deac játékosát hallják.
1: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TFS-en hazai pályán tud jól játszani.
0: A mérkőzés ma este 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő Sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deacjavára. Derült az ég Debrecen fölött mérsékelt, északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mit láttam én, ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint.
0: Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: De már, ma mi az magától?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Tehát van akadt? Ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. A vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére de egy
1: ott,
0: madár?
1: Vel is ott maradt?
0: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rászáll és tovább és száll. Amen.
0: Azt meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Nem. A parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
2: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemen ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár.
1: Ne, már.
0: Nem ott a madár a fejére.
2: És én.
0: Figyelj.
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
1: Hát ez lehet az.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett beleakadt a lába?
3: Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
1: Igen, föltetted az itatod
0: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogatmos.
1: És most együtt élnek?
2: A zöld külön fogát?
0: Már egy napja bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Te keresd meg egy másik videóját, Zsül? Egy fogmosos videót keresél, légy címeire a videóira? Vagy az Insta oldalára?
2: Na most vagy bajban, mi?
0: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a egére. Hova menjek? Jaj, mit csinálj? Hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott a jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogatmos a csávó, és rászarik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: Ah, igen.
3: Sőt, beleszart a hajamba.
0: Mi? Várja, áll,
3: visszajön. Milyen fészek.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig be...
2: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöld külök egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, én nem tudom, hogy hány embernek akad meg bele a denevér a hajába.
0: Ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
1: Igen.
2: Igen.
0: Nem fogjátok ki, mit mondott.
4: Na.
2: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom. Na jó, hagyjatok békén.
1: Mi megőrültek a harkályról.
0: Én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy markály.
1: Ők együtt él?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
4: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt hát már a fejedre?
4: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosos fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
4: De jó kisugárzása lehet, hogy.
0: Nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
4: De jó.
0: Figyeld. Ott ül a harkály a fején.
1: Mozdulatlanul.
0: Hát én ilyet még nem láttam.
2: Hát ez nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakod, hogy szerencsétlen féltetek.
0: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és... Figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És a harkály alszik.
1: Szereti ezt a hangot.
2: De miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Jelenleg csak denevérre jogszállnak fel.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebembe, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
2: Viktor.
0: Abszolút a Viktor. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk.
2: Megvan a
0: szám? Rasta Vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De így péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetén lakik a Duna mellett.
2: Valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, hogy egy nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát ez valóban.
0: Kicsimmel Párizsban, tudod, igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez meg...
1: Meg rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
4: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát,
4: biztos, nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
4: Megérzi, szerintem, igen, igen, megérzés. De azért marad ott, abszolút megérzi.
2: Hát eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
0: Hát azért ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a rasztahajban van ennivaló.
2: Vagy
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, jelentkezik, fönn van már? Fönn van már?
2: Tudom,
0: Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Van. Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
5: Te, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
5: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik
5: is. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
5: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam átul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy miről. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalára, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
5: Jézusom, minek néztek
0: én? Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
5: van. Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Igen. Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
5: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem aha, tudom, lehúztad a WC-t.
5: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele? És...
0: nem. Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a rasta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
5: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
5: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
5: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán... Ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa szigethez.
0: Mindegy, igen.
5: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
5: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj!
1: És várta.
2: És elhozta a bolya hamerját is.
0: Csinálj egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
2: Ez itt kelep.
0: Ők a haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
5: ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy jippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzöt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
5: A Dunaipoly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták, hát ez az egész posztodat.
0: Látták a posztodat, az egész sztori nagyon szürreális.
5: Ennek
0: a csávónak a hajába ül, egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó az a sztori. És mit mondtál?
5: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon mondom, durva.
5: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: A két csávó mennyire lehet egy szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár? De szóra, mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madárat. Aztán jöttünk a madárért. Teljesen szürreális. A történet.
5: Nagyon, nagyon ügyesség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: Hát de ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
5: Nem tudod, mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Mert csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
5: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta.
5: Ugyanez a küldet.
0: Szerintem a harkályos ugyanez videó után beleszállt a hajába egy madár.
5: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan
0: gondolszik. Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
5: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy,
5: aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát igen, ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
0: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy jössz mész ezzel a madárral, tehát hogy...
5: Igen.
2: Hát annyi zöldet.
0: Gyerekek, hát hozzánk is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzánk is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkorabbá tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsög.
0: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
5: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
5: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De lemérték a ketrecet. Tehát figyelj, viszél, két öltönyös csávó méregetnéd ki a ketrecet, mert nem nézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Kinnál a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor ott lesz?
2: Bro, mindjárt jövök.
5: Igen, mert már 3 napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
5: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
5: Igen.
0: Zseniális formák egyébként. Igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
5: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celebposztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
1: Igen.
5: Hát nálam ilyen ügyességet nem fog.
0: De tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürreális.
5: Az már nagyon rég.
0: Igen. Na jó.
5: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolatai valahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen
2: biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
1: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt.
2: Fődi!
1: Közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
3: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
4: Magyarország

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Pünkösdi népszokások térségünkben. Növeli az ülő és kerékpáros helyek számát a MÁV a vonatokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma pünkösd vasárnapban, ami a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Korábban a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Több néphagyomány is kapcsolódik az ünnephez. Ilyenkor szokás ügyességi versenyen pünkösdi királyt választani. A pünkösdöléskor a pünkösdi király és a királyné körbejárja a falut és adományokat gyűjt. Ilyenkor rendezik meg a csíksomjói búcsút is, aminek hagyományáról a 15. századból való az első írásos emlék. A búcsút 2018-ban nyilvánították Hungarikummá. Debrecenben a pünkösdi ünnepkörhöz igazodva a történelmi egyházak ünnepi istentiszteleteket és szentmiséket tartanak a város templomaiban. A református nagy templomban ma 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz. Holnap ugyancsak 10-től jubileumi konfirmációt tartanak. A nagyerdei református egyházközségben ma az istentiszteletek hagyományosan 8:30 és 10:30 kezdődnek, hétfőn pedig délután 3 órától pünkösdi családi napot tartanak. A Józsai Szent Család plébánián az ünnepi szentmise ezekben a percekben kezdődik. A hajdúság és a Bihar területéről is ismerünk pünkösdi szokásokat, de ezek a 19. század végére és a 20. század elejére erősen átalakultak, racionalizálódtak. Ilyen volt a pünkösdölés, ami egy látványos, dramatikus, táncos, tavaszi köszöntő felvonulás, de egyben szórakoztató és táncos adománygyűjtő házaló népszokás. A szereplők gyakran a lakodalmas menet paródiáját valósították meg, mert volt a menetben vőfély, menyasszony és vőlegény, akit sokszor férfi ruhába öltözött lány alakított. Térségünk pünkösdi szokásairól részletesen a De Híren olvashatnak. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt, északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszt alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
6: Mondta, hogy egy kicsit pocakos.
7: Nagy pocakos.
5: A kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
7: A legvonzóbb testzsírt?
5: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
7: Köszönjétek, vízfejű. Legyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
5: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
6: Igen.
7: Na.
6: Mert, hogy
5: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második képet. El kell, hogy mondjam, hogy...
6: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
7: Nagyon kigyúrt.
5: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
6: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
7: már. Nálunk csak az néz ki, hogy aki börtönbe szabadult.
5: Igen.
6: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
5: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit
6: mackósabb, megnyugtató apatest.
5: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
7: Ez úgy nézze rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
5: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
7: Csak mert nézek.
5: Nem,
7: igen. Most csak nem látni akarok, most csak nézni.
5: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, azért egy kicsit, dehogy is.
7: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
6: És aztán mit tudtál meg róluk?
7: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
5: Hogy borzasztóan unalmasak.
7: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
5: Na gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már.
7: Ez egy
5: friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
6: úgy
5: oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy féltő és szerető.
7: De nem az a baj, hogy ezen a képen, ugye itt ugyanaz a férfi különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
5: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
7: Hát nem tudom, de...
6: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
5: Ő a 35%-os, ő a nagyon, ő a pocakos.
6: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
5: Az 15, és hát van még a 12,
6: azt mondanád, hogy semmi nincs benne.
7: Figyelj, én a tejfölben is csak a 20%-osat leszem meg.
6: Legyen minőség, legyen tartalom, legyen erő.
7: Íz.
5: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
7: Na, ez hülye.
5: Ez nem így van.
6: Ez tök random
5: dolog. Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
7: Nagyon sok pénzzel számláját.
5: Így van. És ők a goldigerek. Így van.
7: Nem, úgy szerintem az egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és
5: Nektek kevésbé számít a külső?
7: Szerintem igen.
5: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
7: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
5: Igen?
6: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
5: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire, igen, ki mit mond.
6: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufircolni, vagy egyébként élet végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
7: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
6: veszélyesek?
7: Nem azért veszélyes.
6: Megnyugodtam.
5: Oda jön. Kockás a hasa, kevés a
7: este. Na ezt nem. Hanem...
5: Olyan
7: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
6: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
5: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportol, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva?
7: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
5: Keratin, de szeretlek.
7: Az keratin. Tudod, hogy kreatív, az nem
5: a,
7: tudom.
5: A
7: kreatív. Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér is vödröket a konyha.
6: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
7: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
5: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
7: Vagy hát azt mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
5: És ha mondjuk van, jó arc, jó, dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
7: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért, a közös utunk.
5: Igen, menjen amerre lát,
6: jó volt,
5: menjen amerre lát, kedves Péter.
7: Ugye, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
5: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
6: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
5: Na várjál, mondom a pasikat.
6: Mondom,
7: legyen.
5: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vastagabb combok.
7: Most egy olyan nőt nézünk, akit 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy gyönyörű. Ez egy átlagos testalkat.
6: Azt mondjuk rá, hogy
5: a 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 000 pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelműen a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
6: Én ezen jobban meglepődöm, mint szerintem a másikon.
5: Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó a humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
6: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
7: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
5: Tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
7: Nem,
5: egy,
7: ezt mondom, azt mondom, hogy izé, hogy hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab camembert sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
6: Plusz egy joghurt, az meg egy joghurt. Mindig kell, hogy legyen, meg saláta.
5: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
7: Igen.
5: Azért ez, azt nevessük el.
7: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit.
5: Igen.
7: Azért az egy jobb életstílus, nem? Vagy... De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
6: Tudtad volna vinni?
5: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon
6: jó,
5: kis...
6: 20... Eladjad meg, 25-nél már sikítanál.
7: Szóval 25-nél te, 25-nél már izé, már felhívnál 112-t. Elnézést, baj van
6: keveredtem.
7: Rátámad.
6: Úristen, megeszik engem is.
5: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
7: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
5: De azóta még jobban pusztítom az anyukat.
7: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgyhogy mindenki engem kia állandóan.
5: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
7: De már megint a betemetés, hogy...
5: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő. Meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
6: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
5: Ez az 50 év, így van.
6: Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
7: Ezt ők, és szerettem a sorozatokat?
6: Igen, és szerettem. Igen. Ez egy plusz, ez csak most jött. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
5: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézel 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
7: Egyedül lettem volna kövér, akkor nem lehetek bele.
5: Ott ez a kis ütötáskával, egy fekete fehér képen 60-as években.
7: Azt szoktam nézni ezek a régi képek, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, én meg jönnék a vízbe, azért a jövőből jöttem.
5: Nagyon durva. Ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt. Tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen. Azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
7: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok oda, hogy ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
5: igen.
7: A csúnya. Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
5: Igen,
7: és
5: figyeljetek, hogy én jelen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
7: Ennyi, a többi azt megoldódik.
5: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt három gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
7: Így van.
5: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
7: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
5: Vonzóan csúnya férfi. Mondja,
6: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
7: Nem. Ő nem csúnya. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és semmis haja.
6: A horgas orr az mindent visz.
7: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
5: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon elkapná. Zsivány írja, Gaga. Lady Gaga.
7: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
6: Nagyon-nagyon jó.
5: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy ezzel így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
7: Azért ahhoz kell, szerintem, a húzáshoz.
6: Igen.
5: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara de... Streisand.
7: Nagyon szép.
6: Igen, nagyon az szép. Az orr.
5: Kicsit banja is.
7: Igen. Nagyon szép, igen.
6: Igen.
5: Ugye?
7: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
5: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
7: Igen, és ő
6: ott
7: sem.
6: Is nagyor.
5: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
7: Felhúz a szemölökét,
5: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
7: Igen,
5: ugye?
7: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
5: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
7: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
6: Jó, mi van a csajos listát
7: jó,
6: is
7: még hagyd mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
5: Hát ő egy, szerintem azért egy jó pali.
7: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
5: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, ami játszik. Összejönnék
7: egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
5: hát
7: néz
5: van
7: ki,
5: benne valami, nem?
7: Úgy néz
5: hát,
7: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Okay. Jó, a nőknél?
5: Oké, okay, nőknél ki van?
7: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de...
5: Whoopi Goldberg.
7: Viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
5: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
7: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
6: 30 kiló az egész csaj.
7: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
6: Hát nem tudom, én sose tudtam.
5: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen, filmben játszott. Benne van valami? Igen?
7: Igen, csak szerintem ő
5: aprócska.
7: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
5: Aha.
7: És hogy ettől...
5: Ő is megkapta.
7: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
5: Aha.
7: valami ott befogva.
5: Igen, igen. Hagyd meg a földrajzi távolságokat. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
6: Hát nem, hát
5: ő azért egy jó pali.
6: Képű csávó.
7: Ő az, a, aki volt James Bond, ugye?
5: Igen, ő volt a James Bond sokáig.
7: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
5: Owen Wilson, igen. Zábo Árpi?
7: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
5: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak, írja valaki, igen. De ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Na, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadásza című.
6: És tetszett?
5: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
7: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
6: Igen, igen, a törzsi tetoválás.
5: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
7: Neked bejön? Taszító, taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
5: Aha.
7: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
5: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
7: Ez a hét szex.
5: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
7: Szálljatok le az uramról!
5: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
7: nem? Ő egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis,
5: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
7: Jack Nicholson!
5: Mi van vele?
7: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
6: Összebontottad,
7: kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
5: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
7: Billy Bob Thornton, tessék.
5: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
6: Elég jó vagy.
5: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
7: Van egy külön tekervényed erre.
5: Igen.
7: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
5: Pedig de aztán, ő is az ugly, de pretty.
7: Hát igen, nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
5: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
6: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
7: Szerintem szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
1: És akkor egy rövid szünet! Anna Jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A tiszaújvárosi sérültek közül 2 kiengedtek a kórházból. A felszíni parkolás ma ingyenes, de a mély garázsokban fizetni kell. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A tiszaújvárosi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük 7-en még mindig kórházban vannak. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert, Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking tájékoztatása szerint pünköst hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mély garázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zóna kódú Lomnitz utcai díjfizető zóna a Kerekestelepi fürdőnél szeptember

0: 9-áig, ünnepnapokon is díjköteles. A DV Parking ügyfélszolgálata a pünkösdi ünnepek alatt zárva tart. Kedden 8 órától várja majd újra az ügyfeleket. Egyszerű kérdések megválaszolásában addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu holnap, mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója. Zárul a labdarúgó MB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
1: Úgy kell készülni, mint hogy ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk, aztán majd amikor itt lesznek a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szembe.
0: Győzelem esetén a Deac akár az MB2 bejutásért is játszhat. A meccs ma délután 5-től lesz a Sportcampuson.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
0: Kellemes nyárias időre számíthatunk ma. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Meg Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem, rászámítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva,
0: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem, hogy tényleg, tehát szerintetek mi, én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi, tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos angol...
2: Biztos, hogy nem fehér férfi, azt ki is.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várjátok, ki volt? Kezdjük, ki volt az első James Bondunk?
2: Sean.
0: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sose nem jut eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is
0: volt. Roger Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
2: És George.
1: Borzasztó lesz,
2: George Lazenby.
0: Mi?
2: Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
2: Igen. Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt
1: Daniel, utolsó. Ott van. Daniel Craig, David, ez pedig stólandás volt a magyar hangja.
2: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan, nagyon szerintem Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol száz, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló,
0: igen?
2: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle
2: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
2: Igen.
0: Fekete.
2: Fekete.
0: Csoki.
2: Igen.
0: Jó, tehát van egy tipünk.
2: Tudod még valami?
1: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
2: Hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
2: Főszereplő.
0: Tehát te feketét
2: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Jó, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: De
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni, mindenki
0: nem. Csak hogy szerinted inkább
1: jó,
0: ilyen
1: akkor
0: típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, legyen, azt, legyen, szerintem nő lesz.
0: Aha.
1: Igen.
0: De miért nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, légy, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
1: Idris Elba ad neked egy melba kockát, ha úgy van.
0: Majd, kisebb,
2: csak nézd rá. Hát nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy daliás, fekete férfi. Legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó, és férfi.
2: És van angol.
0: Egy, de várjál, most
2: angol
0: van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfi.
1: Ott van Aldi Szába, tessék.
0: Aha.
1: Azért?
2: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen.
0: Aha.
2: De a nő nem lesz jó a Melissa McCarthy.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, aha. De jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis Hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, oda lehet, ahogy hallom.
0: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Már kipipáltátok a két legjobb típusát.
1: A legeslegfontosabb az.
2: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size-é.
2: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Angolok mindegy, is?
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem a jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy,
1: egy bajusz?
2: Hogy nem, hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére válik.
0: Hogy ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, hogy ő legyen az, hogy
0: igen, ez egy karakter.
2: Az.
0: A regényekben, filmekben, könyvben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületen. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor
1: csak
0: valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
0: Ez a rossz hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy
2: öltönyös... Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
0: Jim. Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na!
1: Tessék, rezve, nem keverni.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, meg nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Érted? Igen, hogy a hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, nem érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem. De most egy kis könnyebb tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
0: Nem, nem így van. Hát, szóval, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választotta. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őt? Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is
1: érted. Érted, 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje! De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy ez, hogy egész életedben szarszakot fogsz érni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bayer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire? Mert nem akarom szarszagú lenni egész életemben.
1: De így szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: És írja valaki, a hófehérke helyre lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a transz?
3: Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
1: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt mondja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor.
2: Ugye, hogy fogok ebből beszofot?
0: Igaza van? Igaza van?
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
0: Igaza van. Elindult.
1: Anna, mi a véleményed erre a témára?
3: Amikor meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a Agatha Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
0: Figyelj meg, fullad, figyelj.
3: Hát ez...
0: Érted, Tíz kicsi néger, és nem
3: hívhatod. 2020-ban az unokája döntött úgy,
2: hogy ne legyen ez a könyv
3: címe. Hogy ne tegyék a Nagyit Indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát is tökre igazad van.
3: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világban.
0: Van egy PC kritérium.
3: Akkor hol van a művészi szabadságot?
0: Így van.
3: Hát milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez meg az meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az
2: lehet,
0: befutó lehet, de
3: legyen
0: itt tartunk
3: egy
0: James Bond.
3: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, én nem is rossz Momoa James Bond karakter.
3: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából. Igaz, Eszter?
0: Állítanak most így a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
3: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, igen, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, van, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
3: nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
3: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Krúciusz átkot szórtak rá.
0: Igen, akarták égetni, hogy kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki...
3: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
3: Meg, pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették. Most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját.
3: Visszadták a kis afraki kenecskével, most már újra tökéletet járni,
1: Istenem.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
1: Csodálatos! Hogy volt?
2: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Elárverezhetik a volt debreceni laktanyát. Ma kellemes nyárias idő várható 26 fokkal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma pünkösd vasárnapon, ami a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Több néphagyomány is kapcsolódik az ünnephez. Ilyenkor rendezik meg a csíksomjói búcsút is, aminek hagyományáról a 15. századból való az első írásos emlék. A búcsút 2018-ban nyilvánították Hungarikummá. Debrecenben az ügyeletes patika, a Csapó utca egy szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Ezen kívül a fogászati ügyelet ünnepnapokon ingyenesen biztosított a Pósa utca egy szám alatti központban. Jövő héten csütörtökön ingatlanok árverezéséről is tárgyal a debreceni közgyűlés. Az előterjesztések szerint a Lőtér utca egy szám alatt található korábbi laktanyát 128 millió 650 ezer forint induló licitárral bocsájtaná árverésre a város. A Szávai Gyula utca 56 szám alatt lévő 1594 négyzetméteres ingatlan induló licitára pedig, amennyiben megszavazza a közgyűlés, 81 millió 465 ezer forint lesz. Derült ki a közgyűlési előterjesztésekből. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismárti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Accent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Accent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Sam Felt és Cyril is.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

megy, csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre, na de hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k, hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem... This world can hurt you. It cuts you deep and leaves scars. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 10:30 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai már úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam Rádió 1-es, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-t? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello.
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, Kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, 10:30 után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépő szettem lesz, külön ruha készül. Hú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És akkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, hogy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fi, azt tudod, hogy kik után fogsz fellépni? Nézem itt a line-upot, a Kuki fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosit, Accent, Metzger Vicky, Samfelt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, így a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Baby Rexa, Your Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: ügyesek. Találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészlet. Is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Családi kavalkát Berettyóújfaluban, piknik a Szigetkékben. Idei utolsó bajnokiát vívja meg itthon a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport plusz kocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. A pünkösdi Ólin, vagyis a családi kavalkád Berettyóújfaluban a Bobkárt pályán délután 2 órakor kezdődik. A bobozás mellett trambulin és ugrálóvár, valamint vízibicikli és csónakázás, illetve játékok, tánc és kézműves sarok is várja a látogatókat egész délután. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és báb előadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a természettár játékai is várták a látogatókat. Születésnapján lepték meg a hajdúbihari rendőrök a 4 éves Bencét, apukája kérésére. A kisfiúnak megmutatták a járőrautót, a szolgálati felszereléseket, majd egyenesen az Ovis Napocska csoportba kísérték az ünnepeltet a rendőrök. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audiátót fogadják. A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma. A gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont a 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Extend, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina, megkérdezem, mit csinál.

0: Panic at the Disco, High Hopes, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-nkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió 1, Kismárti.
1: Nem volt meg a számod, jó reggelt. Hány figyelj, óra van Kismárti, ne arra gudj.
0: Képzeld, hogy hallanak most a Rádió 1-esek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jamikán. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt letudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: Hát ne haragudj, valóban.
0: Na,
1: lehetne máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-k nem hallják.
0: Na hát ez nagyon, nagyon szomorú, nagyon szomorú. Ez
1: ilyenkor
0: most szívhatsz
1: bennünket.
0: Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió 1 közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik. És igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Stanfeld, és az ő DJ-szetje után, Jamina, a mi kutyán kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Stanfeld és Sziszkóék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát ez
1: Stanfeld után és Sziszkó előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó vagy, jó körbehívogatás
0: hát,
1: neked.
0: Köszönöm Márti, szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal, puszi mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász G.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620-311-111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázz!

0: Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
1: Ó, nagyon precíz vagy.
0: Köszönöm szépen.
1: Mit fogsz tanulni, Ábel?
0: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
1: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban, és kinek üzensz most?
0: Az egyik győri barátomnak, Hal Tamásnak.
1: Mit csinál a Hal Tamás?
0: Jelenleg horgászik az apukájával.
1: Hát mi más csinálhatna Hal Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulás neked, remélem, hogy picit azért így lazítasz is majd a hétvégén, és köszi, hogy itt vagy velünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk, mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
11: Ó, már megint koszos az autóm.
12: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
11: Csodálatos! Hogy volt?
6: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Eszenyi Enikő egyelőre nem rendezhet Debrecenben. Az úgynevezett tacskóbénulásos betegség a témája a legújabb epizódnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barca Éva. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene. Lépcsőzés, ugrálás, kanapéra, felleugrás, sok kutyánál teljesen természetesnek vesszük ezeket a mozdulatokat, pedig bizonyos kutyáknál ezek komoly veszélyt jelenthetnek. A tacskóbénulásként ismert betegség azonban nem csak a tacskóknál fordulhat elő, de náluk különösen gyakori. Erről szól a Médiacentrum Epizód című magazinjának új adása, ami a Dehíren is látható. Ma is folytatódik a debreceni Csinibaba kultkertben a szülinapi zsúrkert, ahol este 8 órától Kalapács József lép majd fel. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a Testnevelési Egyetem vendége lesz. A mérkőzés 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő Sportközpontban. A három győzelemig tartó párharcállása 1-0 a Deac javára. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, és eléri a 27 fokot. Napközben eleinte mérséklődik az északi szél, de aztán újra megélénkül.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!
0: Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, mi

Hello mindenkinek, köszöntöm Önöket, nagyon kellemes hétvégét, sőt hosszú hétvégét kívánok Önöknek, hiszen pünkösd vasárnap van, 2026. május 24-e, ez pedig már a Rádió 1-en itt a Daily Mix, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Én egyig leszek itt, aztán levált Makranci László, hiszen érkezik a Hajrá Sportmagazin, úgyhogy kettőig mindenképpen tartsanak velünk. És közben készüljenek, hiszen ugye ma jön a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztivál a Budapest Parkban, aminek az egyik sztár fellépője egyébként Sam Feld, az egyik legzöldebb DJ a világon, aki minden turnéja után kiszámolja a fellépései karbonlábnyomát, és fákat ültet, hogy semlegesítse a kibocsátását a kis matekos. A Heartfelt Foundation nevű saját alapítványa eddig több mint 1 millió fa ültetését támogatta világszerte, tehát ahogyan mondtam már korábban is, követendő a példa. És tessék hallgatni a Rádió 1-en a Daily Mixet, hiszen már is ő érkezik hozzánk Rosalinnal közösen, ez a Heart Like Mine.

0: Itt a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében nézzük a hétfői napunk várható időjárását, hogy mire számíthatunk pünköst hétfőn május 25-én. Szeles lesz az idő az előrejelzés szerint, viszont nagyon kellemes nyárias időben lesz részünk, hiszen napközben 27, éjjel pedig olyan 15-16 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél továbbra is megélénkülhet és helyenként viharossá is fokozódhat, viszont számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket, ez mindenképpen jó hír. Én sem önöket információkkal, már is megyünk tovább, jön Teddy Swims és a Didar, itt a Rádió 1-en a Daily Mix-ben.
1: Daily Mix a Rádió 1-en.

A Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében egy új dolog. A Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en

Menedzsere egyszer azt mondta róla: Ray addig nem lép színpadra, amíg nem érzi, hogy a hangja visszatalált a gospel gyökerekhez. Ezért van az, hogy a koncertjein a magas refrének mindig olyan erővel szólnak, mintha egy kórus állna mögötte. Íme a bizonyíték, jön az új dal, a Blood Running, itt a Rádió 1-en a Daily Mix.

Rádió 1-en a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében akkor ünnepelünk. Pünkösd vasárnap van, ugyebár május 24-e egészen pontosan, illetve az Európai Nemzeti Parkok napja. No, nézzük akkor, hát itt vannak első körben az Eszter nevűek, ez egy perzsa eredetű bibliai név, Istár asszír babilóniai istenő nevéből ered, a jelentése csillag. Aztán itt vannak az Elizák, ez a héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem, és nem utolsó sorban még a Vanesszákat is meg lehet köszönteni, valamint a Vincéket, a Simon nevűeket, a Máriákat, a Zsófiákat, a Simonettákat, a Simeon nevűeket, illetve a szülinaposokat, úgyhogy mindenkit köszöntök, és mindenkinek kívánok nagyon sokat és boldogat. A Rádió 1-en a Daily Mixben, a folytatásban már Martin Garrix és Jax kettősével jön a

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma május 24-e, pünkösd vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport plusz kocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az Interregio és Intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. A DV Parking tájékoztatása szerint pünkösd hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mélygarázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zónakódú Lomnic utcai díjfizető zóna a kerekestelepi fürdőnél szeptember 30-áig ünnepnapokon is díjköteles. A DV Parking ügyfélszolgálata a pünkösdi ünnepek alatt zárva tart. Kedden 8 órától várja majd újra az ügyfeleket. Egyszerűbb kérdések megválaszolásában addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu holnap mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója. A debreceni bevásárlóközpontok, üzletek és piacok ma és holnap is zárva vannak. Ilyenkor általában csak a magántulajdonban lévő éjjel-nappali boltok és a benzinkutakon lévő üzletek üzemelnek. Debrecenben az ügyeletes patika a Csapó utca 1 szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Ezen kívül a fogászati ügyelet ünnepnapokon ingyenesen biztosított a Pósa utca 1 szám alatti központban. Jövő héten csütörtökön ingatlanok árverezéséről is tárgyal a debreceni közgyűlés. Az előterjesztések szerint a Lőtér utca 1 szám alatt található korábbi laktanyát 128 millió 650 ezer forint induló licitárral bocsájtaná árverésre a város. A Szávai Gyula utca 56 szám alatt lévő 1594 négyzetméteres ingatlan induló licitára pedig, amennyiben megszavazza a közgyűlés, 81 millió 465 ezer forint lesz, derült ki a közgyűlési előterjesztésekből. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert, Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene. A vendéglátás jövőjéről tanácskoztak Debrecenben a Vármegyei Iparkamara és a Hajdúsági Gasztronómiai Klub szervezésében. A szakemberek szerint Debrecen adottságai lehetővé tehetik, hogy a város a jövőben gasztronómiai központként is egyre ismertebb legyen. Rédai Attilát, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnökét hallják.
2: Arra törekszünk, hogy minőségében jobbak legyenek az éttermek, olyan tanítványok vagy olyan dolgozók vegyenek részt a munkában, akik képben lesznek a világ gasztronómiájával, minőségével természetesen, azokkal a konyha technológiákkal, amiket meg kell tanulni ahhoz, hogy mindig előrébb tudjanak lépni.
1: A szakmai napon arról is szó volt, hogy Debrecen gasztronómiai szerepe a turizmus erősödésével tovább növekedhet. A cél, hogy a város hosszú távon ne csak gazdasági és kulturális, hanem gasztronómiai központként is egyre meghatározóbb legyen. A tervek között szerepel egy gasztronómiai társaság létrehozása is, ahol a szakma képviselői rendszeresen megoszthatják egymással tapasztalataikat. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és báb előadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a Természettár játékai is várták a látogatókat. A pünkösdi ólin, vagyis a családi kavalkád Berettyóújfaluban a Bobkárt pályán délután 2 órakor kezdődik. A bohozás mellett trambulin és ugrálóvár, valamint vízibicikli és csónakázás, illetve játékok, tánc és kézműves sarok is várja a látogatókat egész délután. Születésnapján lepték meg a hajdúbihari rendőrök a 4 éves Bencét apukája kérésére. A kisfiúnak megmutatták a járőrautót, a szolgálati felszereléseket, majd egyenesen az Ovis Napocska csoportba kísérték az ünnepeltet a rendőrök. Lépcsőzés, ugrálás, kanapéra, felleugrás. Sok kutyánál teljesen természetesnek vesszük ezeket a mozdulatokat, pedig bizonyos kutyáknál ezek komoly veszélyt jelenthetnek. A tacskóbénulásként ismert betegség azonban nem csak a tacskóknál fordulhat elő. Erről szól a Médiacentrum Epizód című magazinjának új adása, ami a Dehíren is látható. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audiertót fogadják. Kudor Kittit, Aloki másodedzőjét hallják.
3: Tényleg egy nagyon jó játékot szeretnénk elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel. Tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban.
1: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a testnevelési egyetem vendége lesz. Krascsenis Csillát, a Deac játékosát hallják.
4: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TFS a hazai pályán tud jól játszani.
1: A mérkőzés 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deac javára. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
5: Úgy kell készülni, mint hogy ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk, aztán majd amikor itt lesznek, meg elfelejtünk a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szembe.
1: Győzelem esetén a Deac akár az NB2 bejutásért is játszhat. A meccs ma délután 5-től lesz a Sportkampuszon.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
6: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Itt a vége a műszakomnak, nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk hétfőn, illetve ugye a Budapest Parkban a mai napon a Nagy Rádió 1-es szülinapi fesztiválon. A folytatásban jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig Makranci László vált engem itt a stúdióban, érkezik a Hajrá Sportmagazin, ő egyébként Taylor Swift dalával kezd, jön a The Fate of a Failure.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. A debreceni Régiségvásár a stadion északi zárt parkolójában délután 3 óráig várja a látogatókat. A Hortobágyi Vadasparkban 11 órakor kezdődtek a pünkösdi programok, ahol látványetetéssel és szakvezetéssel várják a látogatókat. A Vadaspark kizárólag a Nemzeti Park járművével közelíthető meg, ami a Hortobágyi Info épületének parkolójából indul ma 3 óráig óránként. Családi csobbanós csata kezdődik ma 13:30-kor a mediterrán élményfürdőben. Lesz aquafitness, kreatív kuckó, ahol játéktároló kisdobozt lehet majd készíteni, illetve 3 állomásos családi vetélkedő is. Eredményhirdetés délután 4 órakor valószínű. A második gyereknapi Zsuzsi vonat ma délután 2:00-kor indul a Rújter utcai állomásról. A programok között lesz madárbemutató, amit a Hortobágyi Madárkórház tart, illetve pónilovaglás és arcfestés is. Ezen kívül ki lehet próbálni a lábbal hajtható gokártokat, meg lehet nézni a kézműves vásárt, illetve Varga Edit természetpedagógussal túrázni lehet az erdőben. A programsorozatot végül Aquamano Party és koncert zárja. Majd a Hármas hegyaljáról 16:30-kor indul vissza a Zsuzsi vonat. Hajdúszoboszlón a pünkösdi programok délelőtt 10 órakor kezdődtek a Szent István Parkban, ahol idén a veterán járművek, a kutyák és a vásári forgatag áll a középpontban. A különböző családi programok mellett ma rendezik meg a második hajdúszoboszlói veterán kiállítást is, autókkal, klasszikus motorokkal és retro kerékpárokkal. Ma is folytatódik a debreceni Csini Baba kultkertben a szülinapi zsúrkert, ahol este 8 órától Kalapács József lép majd fel.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Értékeljük majd a DVSC labdarúgó csapatának szezonját, de emellett beharangozzuk a DVSC Scheffler, illetve a Deac focistáinak és női futsalosainak a következő, nagy téten rendelkező mérkőzését. Először foci. A negyedik helyen zárt a DVSC a múlt héten véget ért labdarúgó NB1-ben. Ez azt is jelentette, hogy a debreceniek a következő idényben, Dobi Tibor másodedző szerint, pozitív érzésekkel zárták az idényt.
1: Nekem ez teljesen pozitív, tehát nekem nem kell így nézni, hogy most félig, de vagy félig ülés, ugye nekem teljesen pozitív a megítélésem előre a szezonról, nekem még mindig azért mélyen ott van a tavalyiban, amikor végig szenvedtük azt mondom, és kieséstől kellett félnünk, úgyhogy nekem ez bennem volt egész évben, és hát voltunk nagyon sokáig harmadik helyen, és azt, hogy negyediket vettük, az benne volt egyébként a realitás, tehát nem egy kudarc. Én éltem meg lehet így, hogy európai kupába tudunk indulni, úgyhogy ha egy szóval tudnám, hogy egy mondattal, akkor nekem teljesen pozitív volt ez a szezon. Ugye a bajnokság elején sok csapatnál, meg sokan szkeptikusak voltak a magyar szabálya, meg a fiatal szabálya, de azt hiszem, hogy a mi klubunk ebben ezzel a szabálya nagyon jó járt szerintem, mert sok játékos fiatalat kipróbáltunk, és nagyon kevesen okoztak csalódást, úgyhogy inkább nálunk inkább bejöttek ezek a dolgok. Tomi is, Tomi tavaly is lehetett látni, hogy egy nagy tehetség, de most még jobban letisztult a játék, a dinamikája az megmaradt ugyanúgy, mint ami tavaly volt, úgyhogy a játékosokkal még hasznosabb volt, és hát a választókra is behívták, úgyhogy vagy a Civláról is lehetett látni az elején, hogy nagyon jó helyen van nála a labda. Nyilván van neki is van még hova fejlődnie, de jó úton van, úgyhogy nekünk szerintem majdnem minden csapatnak ez pozitív volt ez a szezon, ha a fiatalokat nézzük.
0: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a DVSC szezon értékelőjét.
2: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Folytatjuk a DBSC labdarúgó csapatának szezonértékelőjét Hajrá magazinunkban. A klub csütörtökön sajtótájékoztatót is tartott. Az eseményen Makrai Balázs cégvezető pozitívan nyilatkozott a szezonról, és szerinte az új tulajdonosoknak köszönhetően jó irányba indult a klub.
1: A nyár folyamán jött egy új befektetői csoport, akiben mindenki nagyon bízott, de ugye ez viszonylag hamar, egy pár hónap után kiderült, hogy az a bizalom, ami irányukból megvolt, mind a korábbi tulajdonosok, mind pedig a város részéről, ez elillant. És akkor ezt követően volt egy pár hónap, amikor nyilván pletykák voltak róla, de a klub tudta, hogy mi történik a házon belül, és az is egy kisebb fajta csoda, hogy ebből a csapat meg a külvilág túl sok minden nem érzett meg, de mi azt tudtuk, hogy igen komoly erőket és forrásokat kell megmozgatni, és itt külön köszönet de polgármester úrnak és a városnak, hogy ez a klub azt az őszi pár hónapot túlélje, és ez alatt pedig intenzív munka folyt annak érdekében, hogy valaki hosszú távon tudja kisegíteni a DVSZ-t, és egy hosszú távú megoldást kínáljon a klubnak a működésére. Ez ugye december végén, január közepén történt meg, amikor Marston Tour Angliából megszerezte a többségi tulajdon részét, és azóta is hitelesen az első perctől kezdve betartja azt, amit ígért és amit mondott.
0: Szó volt a keret átalakításáról és az új vezetőedzőről is, amiről Bogdán Ádám sportigazgató beszélt.
2: Az biztos, hogy megvannak azok a tervek, ami alapján igazolunk, és akiket szeretnénk hozni, szeretnénk erősíteni. Nyilván van egy cég, akivel dolgozunk, aki ebbe segít az analitikai részt hozzátenni, amiben én egy nagy lehetőséget látok. Úgyhogy a meló az zajlik folyamatosan, én remélem, hogy jövő héten már tudunk konkrétumokkal szolgálni, mármint abban, hogy kit igazolunk, de jelen pillanatban még nem tudok. Az edzővel is nagyon közel állunk a megállapodáshoz, úgyhogy remélem, hogy jövő héten vagy a következő héten ezt be lehet majd jelenteni. Az, hogy milyen stílusú vagy milyen irányba megyünk el, az volt az első és sok gondolat mellett, hogy az, hogy valaki egy emberséges legyen, ami nagyon bevált itt a Sergio Éknek a hozzáállása. Tehát ezt a fajta emberségességet, ezt szerettünk volna mindenképpen megőrizni. Szeretnék egy olyan edzőt is, aki nyitott az új dolgok felé, és egyfajta mind a játékos igazolásban, mind az edzések tervezésében, vagy a játékban egyfajta modernitást is képvisel.
0: Most zene, utána tovább hajrázunk.
3: Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. A civisvárosiak számára nagy téten rendelkezik a meccs, ugyanis győzelem esetén akár a feljutásért is játszhatnak. Török Lászlót, a Deac játékosát hallják.
1: Kár lenne tagadni, hogy erre a meccsre koncentrálunk legjobban, vagyis tény erre koncentrálunk, de ott van mindenki fejében, hogy ez miről szól. Nyilván szerintem nagyon jó keretünk van, nagyon jó csapatot alkotunk. Ez már többször is a fejünkben volt, és nagyon fordulatos szezonunk volt igazából, de most így alakult, hogy az utolsó forduló fog dönteni. Nyilván úgymond a lélektani elő most nálunk van, illetve a pozícióban is megfelelőek vagyunk, de ez nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenképpen győzelemmel kell zárnunk, és jó lenne több góllal is.
0: Spitzmüller István, a Deac megbízott vezetőedzője kiemelte, hogy mindenképp nyerni akarnak.
2: Véget ért az NB1 a mi szempontunkból nagyon veszélyes is lehet, meg ha esetleg úgy gondolkoztak, vagy úgy van a szünet, a vezetőedző úgy szabta meg, akkor segíthet is nekünk, hogy elküldte őket szünetre, ezt nem tudjuk. Megmondom őszintén, túl nagy energiát ezekre az információkra nem is akarunk fordítani, mert nem akarjuk, hogy ez befolyásoljon minket bármilyen döntésbe, és nekünk úgy kell készülni, mint hogy ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van fordítani, mert nem akarjuk, hogy ez befolyásoljon minket bármilyen döntésbe, és nekünk úgy kell készülni, mint hogy ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben ma. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják. Grós Vivien, a Loki szélsője, utolsó hazai bajnokiára készül a Lokinál.
1: Nyilván így, amikor nem edzés van, azért bennem van, hogy nem sok időm maradt már itt, de próbálok ilyenkor csak a játékra koncentrálni, és én is a magamét, a tudásomat beletenni, és hozzá tudni járulni a csapat sikereihez.
0: Kudor Kitti, a Loki másodedzője, elmondta, hogy még hiányos kerettel is igyekeznek megnehezíteni a Győr dolgát.
2: Többen nem leszünk most a Győr ellen, a célunk ugyan ez, itt van hazai pályán, egy tényleg nagyon jó játékot szeretnénk elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy esetlegesen tényleg sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel, tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban. Én azt gondolom, azért az utóbbi jó pár évben azért általában tényleg jó mérkőzéseket szoktunk, tehát szoros mérkőzéseket szoktunk velük játszani.
0: A mérkőzés előtt gyereknapi programokkal is készül a klub. Erről Ábrók Zsolt ügyvezető beszélt.
3: Ugye régóta együttműködésünk van a rendőrséggel, úgyhogy lesz itt rendőrautó, rendőrmotor, lesz akadálypálya, lesz kvízműsor, lesz ugrálóvár, lesz kapuradobás, nyilván kapus is lesz benne, úgyhogy lesz olyan, de lehet sok értékes dolgot nyerni, úgyhogy elég széles körű a program.
0: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Most egy kis zene, utána női futsallal jövünk vissza.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hajrá magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Folytatódik a harca a bajnoki címért a női futsal NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Testnevelési Egyetem vendége lesz. Krascsenis Csilla, a Deac játékosa elmondta, hogy az első meccsen aratott 4-0-ás győzelem mentálisan sokat jelentett számukra.
1: Azért megviselt minket ez a Magyar Kupa elődöntő elveszítése, hiszen a célunk az volt, hogy Magyar Kupát nyerjünk, de sajnos ez nem jött össze, így mindenképp hajtott minket az, hogy visszavágjunk az ellenfelünknek. Ez hál' Istennek sikerült. Természetesen a csapat összes tagjába benne volt a kudarc, és azt gondolom, hogy ez is úgymond vitt minket előre, hogy igenis most már mi szeretnénk nyerni, tehát hogy a célunk a kupa elveszítése után mindenképp az, hogy bajnokságot szeretnénk nyerni, és ez a 4-0-ás győzelem mindenképp egy szép siker, gólt sem kaptunk, volt egy kiváló kapus teljesítményünk, és azt hiszem, hogy amit a kupán elvett tőlünk a jóisten, azt most megadta, és mindent azt gondolom, hogy még talán helyzeteket is kihagytunk, de így is azért egy magabiztos győzelmet sikerült aratnunk.
0: Krascsenis Csilla hozzátette, hogy idegenben nem lesz egyszerű dolguk a TF ellen.
1: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TF a hazai pályán tud jól játszani, és valószínűleg nekik a céljuk az, hogy kiegyenlítsék most a párharcot, de hogyha nekünk sikerülne győzelmet aratni idegenbe is, akkor természetesen már olyan mentális előnyünk lesz, hogy hazai pályán azt gondolom, hogy sikerülne az a bajnoki győzelem, de nem szeretnék nyilván ennyire előre haladni, csak így ez a gondolatmenet, ami a fejembe volt. Elsősorban most a hétvégére fogunk fókuszálni, és győzni szeretnénk.
0: A mérkőzés ma délután 3-tól lesz a Koltai Jenő Sportközpontban. A három győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Deac javára. Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: Jelen vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörményi út 153 vagy jobringa.hu.
0: Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A vonatok ma plusz kocsikkal közlekednek. A felszíni parkolás ma ingyenes, de a mélygarázsokban fizetni kell. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking tájékoztatása szerint pünköst hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mélygarázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zóna kódú Lomnic utcai díjfizető zóna a kerekestelepi fürdőnél szeptember 30-áig ünnepnapokon is díjköteles.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Debrecenben az ügyeletes patika a Csapó utca egy szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a Testnevelési Egyetem vendége lesz. A mérkőzés 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő sportközpontban. A három győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deac javára. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, és eléri a 27 fokot. Napközben eleinte mérséklődik az északi szél, de aztán újra megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

0: csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico-i életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Szia! Most megyünk a Budapest-ba, a rádió születésnapi fesztiválján.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivier vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, szia, Márti! Nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szertét. Gerivel is beszéltünk, már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Rekedj és pihenőbe vagyunk, bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliba. Köszi, hogy becsörögtetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra, 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra. Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Halló!
0: Begi Kém, Kismárti Rádió 1. Szia, ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti, ne vicce, hogyne lenni.
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem, egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok, de ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió egy születésnapi fesztiválja, így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az 5.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósid, és az első nemzetközi produkciónk Accent, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok Rádió egy DJ-ken kívül a hallgatóink, akikkel is végre személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár dömping, ugye Sam Felt, a Switch Disco, Cyril. Switch Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
1: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem, és kezdtem elkövetni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
0: Te is készülsz a mashupokkal?
1: Én 2-szer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakában pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusok élet a főterem.
0: Na, nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkban. Tudod, mit ezt a Switch Discot meg neked küldöm most speciálba?
1: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétnek lesz a nap. Meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
1: Sziasztok, szia!

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játszunk az igazi mai slágerekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: dalcímét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy 3-4-3 környékén is, és ez azt is jelenti Rádió 1-es, akkor most már nem sokára kapunyítás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekéssünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a Rádió 1 születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Sirius Sanfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a Rádió 1-es DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Sanfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Sanfeltet.
1: What's up, I'm Sanfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

csak igazi mai sláger megy, dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lehet, hogy elárverezik a volt debreceni laktanyát. Idei utolsó bajnokiát vívja ma a Győr ellen a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Jövő héten csütörtökön ingatlanok árverezéséről is tárgyal a debreceni közgyűlés. Az előterjesztések szerint a Lőtér utca egy szám alatt található korábbi laktanyát 128 millió 650 ezer forint induló licitárral bocsájtaná árverésre a város. A Szávai Gyula utca 56 szám alatt lévő 1594 négyzetméteres ingatlan induló licitára pedig, amennyiben megszavazza a közgyűlés, 81 millió 465 ezer forint lesz. Derült ki a közgyűlési előterjesztésekből. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és báb előadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a Természettár játékai is várták a látogatókat. Születésnapján lepték meg a hajdúbihari rendőrök a 4 éves Bencét, apukája kérésére. A kisfiúnak megmutatták a járőrautót, a szolgálati felszereléseket, majd egyenesen az Ovis Napocska csoportba kísérték az ünnepeltet a rendőrök. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audiertót fogadják. A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Délután még 1 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, és eléri a 27 fokot. Napközben eleinte mérséklődik az északi szél, de aztán újra megélénkül. Csak este 7 óra után mérséklődik majd véglegesen az északi szél, és a hőmérséklet is csak ekkor kezd csökkenni. Hajnalra 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is kellemes nyárias idő várható, 29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eldörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kell sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

0: perc múlva játszani fogom, ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak hétről hétre. Ezeket a dalokat pörgettük nagyon sokat ezen a héten, de hangulatban és feelingben mi már a Rádió 1 születésnapi fesztiválján vagyunk. A négy világsztárunkkal, a Rádió 1 DJ-vel igazi Ibiza hangulatot varázsolunk a Budapest Parkba, sok-sok fellépőnkkel és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot, úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli. Most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim,

ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Súlyog Tamás köztársasági elnök. Két debreceni van köztük, Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt. 5 órától kezdődik a Rádió 1 születésnapi partija a Budapest Parkban, a legendás DJ-kkel és sztár fellépőkkel. Természetesen a Bulita Rádió élőben közvetíti. Ma is folytatódik a debreceni Csinibaba kultkertben a szülinapi zsúrkert, ahol este 8 órától Kalapács József lép majd fel. A Deac Klassz és a Battai Sugár ezúttal Peru fővárosába utazott világkupa versenyre, és Limában bronzérmes lett. Csak este 7 óra után mérséklődik majd véglegesen az északi szél, és a hőmérséklet is csak ekkor kezd csökkenni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi itt ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Fell, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Hearts Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: Veletek a Rádió1.hu oldalon.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul a

0: dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 8.50, és folytatom a jó hangulatot.
1: Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként

0: részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
5: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk, mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
0: Mindig aktuális! Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Súlyog Tamás köztársasági elnök. Két debreceni van köztük, Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt. Egy évet hosszabbított a kosarasok vezetőedzőjével Pető Ákossal a Deac. Pető Ákos amellett, hogy stabilitást hozott a csapatba, a fiatalokat is jól ismeri és kezeli. Nem volt kérdés, hogy vele képzeljük el a jövőt, nyilatkozta Becski István szakosztályvezető. Közel 3 méter mély gödörbe esett egy őz és egy róka Debrecenben a Vértesi úton tegnap. A tűzoltók mentőkötéllel húzták fel az állatokat, akik aztán az erdőbe szaladtak. Csak este 7 óra után mérséklődik majd véglegesen az északi szél. Hajnalra 17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból.

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon

0: következő három órában. 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel, Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A Disco Sheet.

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És innentől kezdve bele is csapunk a világ.

Csapd össze hátul is! Clap, clap, clap, clap! Na jön az az úriember, aki mondhatni lenyúlt a dalt! A magyar csajsziról! Rádió ez, Budapest Park! Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz! Egy, kettő, három!

utolsó ebben az esetben a Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra siki!

0: stage-en mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió 1 hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagyd mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon. A Swish Disco, Samfeld és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Snowt, amíg él!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon, Accent és Tóta Vigé.
3: Sziasztok, Budapest Park! Jó a hangulat!
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio One.
1: Köszönjük szépen, Budapest Park. Sziasztok!
0: Csá-csá!
2: Accent és Tóth Abigail, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026. Szevasztok! Élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. De jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszer

0: Istentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Metzger Victoria!

0: This is the rhythm of the night.
1: Köszönjük szépen.
0: The night. Oh yeah. The rhythm of the night.
1: Van egy jó hírem.
0: This is the rhythm of my life.
1: 6 perc múlva a színpadon.

először, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jó, fog.

0: Rádió Egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1, 2, 3! Rádió Egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió Egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió Egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztárfelépő a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A színpadon

What is up? See ya! See ya, Budapest!

One more time. If you want me.

0: Budapest. Köszönöm szépen minden. My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 and Budapest. Park!
1: Rádió és születésnapi fesztivál 2026, magyar zászlóval a kezében Sam Feld, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

Lányok, fiúk, hogy érzitek magatokat? Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Szofi. Közös ez a Holograms, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Szofi!

adáson elért eredményemért. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello elsősor!

És engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzom majd, az pedig nem más, mint Tolvajrani és Jomin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Reni!

fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek Jamirának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom rádió, azt mondod el. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani, jön a következő sorban. Úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swiss Disco!

egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

0: amikor a magyar éterben először megszólalt a Rádió 1, aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepítek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő. 3 egymás után évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást, nektek köszönhetően. Különös ismertető jegye, hogy kék a haja. A másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! Regan Lili!

Egy, kettő, három perc van a kezek hátul is! Imádlak titeket, köszönöm szépen!

0: Rádió egy születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a Rádió egy összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár. A világon mindenhol játsszák a dalait a rádió. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

színpadon Cyril!

0: Hungary, thank you so fucking much! Can we get one photo with you? Put your hands in the air! We're ready! Put them up! I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádió egy születésnapi fesztivál Budapest Park 2026 Sziről! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt? Nagyon-nagyon szépen köszönjük neki! Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban, a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A Stadium X.

0: tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi